0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza vételen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Listen! Do it with me!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Spring is my love. It's a spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. I make you wolf like-

Szegedi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio. Hungarian web radio station. But I've been forgotten, I've been married long time.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszis slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: The station with the best music.
3: I love the music.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Super DJ Rádió! Kattonj rá!

Station Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szok

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szuper.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: All I want is you. Don't break my heart in two.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

szupersztárok, szuperzenékkel csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu I love what's around you.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: innen a falu végéről, azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
1: Vagy akár így is.
2: De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
3: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
1: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Radio.

0: Pontosan 14 óra van.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Szombaton szép csütörtök délután kívánok mindenkinek. Itt a Super DJ Rádióban a Boriszkát halljátok, hogy Tatabányról üdvözlünk mindenkit. Remélem velem tartotok az elkövetkezendő 2 órában, mert egy hasznos és vagy érdekes információk mellett igyekszem a délutáni órákat megszínesíteni némi zenével. Úgyhogy nyitóképpen Justin Bieber, a Beauty and the Beast-tel kezdődjön akkor a móka, meg a kaszagás, mondhatnám így is. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, itt a Super DJ Rádió.

És már bejelentkezőket üdvözlöm, így szépségesen napot kívánok. Kovács Gábor úrnak, aki itt van velünk, rögtön írt, és persze és mondom neki, nagyon szép napot kívánok. Szabadszállásról jelentkezik az úr. Kellemes szép napot kívánok a szabadszállásról, és Mihalovics is József úrnak is vidám, gyönyörűséges napot kívánok. Ki van itt, Isa István úr is, látom, Erdő Szent Györgyből írt családilag. Füller jókedvel, bőséggel szokták mondani. Györgyös Zsoszó úrnak is, kellemetesen szép délután.

akár Gorgásnak is mondhatnám. De új információ, hogy Budapesten ugye kicsiként drágul a parkolás, ami talán már nem is annyira úgy a dolog, viszont nem lehet majd készpénzzel fizetni se, hogy állítólag azért ne lehet különböző mozdításokat végrehajtani. Magyarul kicsitek fel, kedves embertársaim, hogy csak kell az a rovatbankártya minden, vagy telefonos alkalmazás. Innen is gratulálok az eszmei ötletgazdának,

ilyen felütéssel a mai napot, hogy falul lakni azért jó, mert ha te nem is tudod, mit csinálsz, mindenki más tudja. Egyébként ez teljesen így van, leginkább azok tetszenek, amikor hát a hírek mondjuk azt szokták mondani, hogy némi Village Peppy Pearl, aztán nem tudja, hogy a falu rádió, hogy falusi webkamerák ugye nézelődnek, és hogyha eltűröd a kisföld a falu elején, a falu végén már kettő napja legalább eltemettek. Vagy legalábbis megműtenek, az teljesen biztos. Na de ha már különböző vízfortékok, mókaadagok jönnek, akkor két barátnő beszélget, de mit csinálsz, ha a férjednek nem ízlik az ebéd? Megkapja vacsorára. Na. Egy érdekes hirdetésre lettünk figyelmesek, azt mondja, keresünk négy embert, akiknek van kedvük és idejük 2026. július 27-én pénteken helikopterrel Milánóban repülni. Azt tervem az, hogy reggel 7.30-kor indulunk Budapestről, így érkezéskor lehetőségünk lesz reggelizni egyből Milánóban. A vacsorát a jachton fogjuk elfogyasztani, amelyről rövid naplementés hajókázást is élvezhetünk, mielőtt 23 óra 30 körül visszatérnénk Pestre. Ha érdekel, kérlek azonnal jelez, pontos információ még, csak olyanok kérenek, akiknek van helikopterük és jachtjuk, valamint pénzük, különben sajnos nem tudunk menni. Na hát ugye ez a nagyon jó dolog, hogy a végén mindig figyelni kell az apró betűs részeket. A legszebb lefétihozzá ki van írva nagybetűkkel, igen, és a csillagos alatt kisbetűvel pedig azt, hogy nem. Na, úgyhogy ne menjetek jachtozni. Nagyon érdekes dolog ez. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor köszönjük ezen évvel is ezt. Apu úgyis megveszi, ez már a Well Hello!

Urat, üdvözöljük természetesen. Kedemes szépen, kívánok, és mindenhol is József úr élőnek nekem. És műsorájában, hogy ma Francia-Marokkó VB negyed döntő. Mellékszereként közül, hogy aki Párizs külvárosában lakik, annak teljesen tök mindegy, kinyer az autóját, így is úgyis felgyújtják. Kerítöm neki, hogy nekem, mint pilománnak ez nagyon incselkedésnek hangzik. Tehát igen, sajnos az a helyzet, hogy ilyen dolgokkal is jár, és szerintem soha nem lehet megszokni. Na! De azért a balatoni nyári kicsikét úgy kell mondjam, hogy kenyó nóta, de egy is majd véget fog érni. Van legyünk egyelőre a Pix.

De Lisszabonnak is kellemes szétlapot kívánunk, gyáról ír nekem a szedik le a kocsit, utána haza hosszú étvégén. Na, ugye már itt csütörtökön, hiszen kis péntek van, jó, hogy mondod. 14-19 perc van, tudjátok, Viber számunk 0670-45-95-95, és egy Boris Kárs rendezvényekkel kapcsolatos minden információ 0632-19-48.

Balaton Rinyán, én így értettem gyerekkoromban. 200 szabad a szót a felvétel. Kicsitek mondták, és például is József úr itt küldött nekem egy nagyon szép fényképet alkoholos italról. Jó, hogy mondod nekem. Nekem azért van még egy éjszakai elfoglaltság, de szerintem azért egy kosó sör nekem is belefér egészségedre. És hogy látom, üszünat ünneplés is van, mivel is József úrnál, bár nem állította, hogy elárulja a párja nevét, akkor maradjunk annyiban, hogy kedves hölgynek a születésnapját innentől kezdve ünnepeljük. Ugye a lányok mindig 18 plusz áfa. Kedves József, a kedvesemnek nagyon boldog szünnapot kívánok magam és kollégáim nevében, Egi. Soha ne vagyunk fel közben, katekizmus. Halott pénz érkezik, és ugye igazuk van, de azért a csekket mindig adjátok fel.

eszköz, hogy a kedves hölgyek itt szétszámmal vesznek részt itt. A rádió hallgatás ügyileg. Jaj, de szép magyar mondatot kiálltam nektek. Szóval, kedves mesének is szétnapot kívánok, szupernapot kívánok, és mindenkinek a villalakoknak üzenném, hogy holnap már péntek, mert így van. Én kineveztem ezt a napot is kispénteknek. Nem szürkének születtél.

van itt a Morbus Julis. Lassan már külön fejezetet fogok csinálni műsorban a MÁV-nak, megérdemli. Tényleg egyébként minden nap van valami, amire az ember úgy azt gondolja, hogy engem már nem ér meglepetés, de... Tatabány a Konzum épület, a vasútállomás, gyerekek. De itt, hogyha valami filmet lehetne úgy forgatni, hogy esetlegesen lenne szponzoráció, ebből meg lehetne élni. Mire is gondolok ebben a pillanatban? Kérem szépen, egészen pontosan arra gondolok, hogy a Konzum épület eleve ugye rettenetes állapotban van, a vasútállomás, és hát akkor vannak nehezítések, és valamennyire sikerült jó, hogy tudták ezt mondani? Pontot szerezni azzal, hogy készült oda a lift, ami hát sajnos nem működik, és ez azért nagyon durva történet, mert hogy nincs kiírva, hogy nem működik, hanem onnan is rá, hogy nyomkodott a gombot is nincs. Na most történt változás ez ügyben, na most továbbra sem működik. Odaállítottak egy biztonsági őrt, aki elmondja a rossz liftről, hogy nem működik. Próbáltam ott tudakozódni, hogy esetleg egy ilyen certire ráírni. Donald Conflict. Nem működik, és még egy-két nyelven esetleg oda pirkantanak, nem lenne esetlegesen költséghatékonyabb, nem jött rá válasz. Tehát nem működik a lift a ködépsőt. Nemrég csinálták 1 milliárd forint volt a 3 lift, úgyhogy maradjunk annyiba, sokáig bírta. A legdurvább, bizony, hogy van, amikor bedörgi, automata, hogy érkezik ez a vonat. Ugye mindig késéssel, ez már föl se tűnik, ugye most csak jelentéktelen 10 perc késéssel érkezett a vonat. És képzeljétek el, hát ugye elmondja a harmadik vágány. Na most az úgy van, hogy a második, harmadik vágány, és a negyedik, ötödik vágány, ezért nem lehet lent átaladni, csak a lépcsőn tudsz fölmenni, vagy ha működne lift, akkor ugye úgy. Az marha kellemetlen, amikor kiírja, hogy a harmadik vágány is csak 600-szor mondja, vagy késik, és a harmadik vágány egyébként mindig ugyanoda szokott érkezni, tehát a harmadik vágányra megérkezik a vonat. Az marha érdekes történet, amikor 10 perc később azt látod, hogy a vonat, amivel te is válsz, teljesen máshova érkezik, és az ötödik vágányra, amiről senki egy árva szót nem szólt. Éppen azt vettem észre, hogy... Én nem mondom, az a vonat úgy néz ki, mint olyan menni akarok, és aztán láttam a kiírás, hogy nem, ez az a vonat. Így aztán a lakosság, miután nem működött a lift, az éppen beérkező vonatra rohanvás, idős néni, botos bácsi, mindenki együtt ezen a rohadék lépcsőn fölfelé, szakadt ki a tüdőn, a másikon meg lefelé, hogy esetlegesen ne maradjál le erről a drága vonatról. Magóta nagyon nagy szerencsém, hogy egy kedves rádióhallgató volt a kalauz, régi-régi ismerős, és látta, hogy mi történik, és nem engedte addig el a vonatot. Most még 10 perc késés sem volt, hogyha nincs szerencsén, kifogunk egy olyan, nem tudom nekik mi a rendes nevük, aki a vonatot el tudja indítani, a masinisztának adja a jelet, vezetői egyvizsgáló fele tudja kicsoda. Ott fogunk ki, akkor csak így nézzük, hogy itt távolodik a vonat szépen, hello, bello. És kérdeztem tőle, hogy nem lehetne esetleg, hogyha ilyen van, és azért lehet tudni, melyik vágányra jön, akkor esetleg valami kis információ morzsán? Ma is elég, hogyha azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hova jön, csak figyeljetek, akkor lehetőségen, lehet, hogy a lakosság nem arra következtetésre jutna, hogy igencsak át vannak baszalintva meg én a pénzünkért, hanem esetlegesen fölkészülne erre a helyzetre. Az volt a válasz. Hát ilyenkor már nem biztos, hogy van olyan, aki ezt meg tudja programba csinálni. Na most talán óriási nagy találmány, minden ingyen adom a MÁV-nak, mit érzi, hogy az csókoltatom innen. Hogy aki bent dolgozik és látott már életében mikrofon, hogy ott nem lehetne akár az ális hangon mondani, kedves utasaink, így akkor a hangerővel szólnak azok a megafonok, kedves utasaink, a mai napon a S10-es vonat, ami Győrbe megy, ötödik vágányra fog érkezni, gyökér, kezdje ezt a labdi futni, mert itt fog fanni a francba. Köszi! Hát ez nem tud megtörténni, úgy tűnik, úgyhogy hát minden napra van a MÁV-ról valami. Na, hát én kérek helyettük bocsánatot, és hát inkább a pályán lesz, mert őt halljátok most. Ez a

De sajnos szomorú hírekkel is kell szolgálni, mert ez egy vidám műsor, de azért nem lehet mindent kirekeszteni. Bonnie Tylerre kell, hogy emlékezzek, 75 évesen végül is legyőzte a súlyos betegsége. Mondhatnánk, hogy gyászol a világ, bizony súlyos beteg volt szegény. Hát halál hírét egészen pontosan a mai nap közölte családja az énekes nő hivatalos weboldalán. A rajongó és a zenei világ egy emberként így gyászolja a legendát. Nagyon-nagyon szerethető volt. Én mindig úgy hívtam őt, amikor hát már tudtam a nevét, hogy olyan rossz Stewartnak a magyar női hangja. Tudtam, hogy nem magyar, csak valami jó hangot, hogy úgy szoktuk mondani, Rossz Stewart szinkronja, de tényleg egyébként hasonló vehemencia voltak, hasonló sztárok is voltak ők. A BBC számolt róla egyébként, hogy Bonnie Tyler születési nevén ugye Gaynor Hopkins szerda éjjel 75 éves korában hát visszaadta lelkét a teremtőnek. Az énekesnő családja sütörtökön tudatta nyilvánosságon a szomorú hírt, és ez a bizonyos weboldalon is megjelent. Bonnie családja és csapata mély fájdalommal tudatja, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugál kórház azon betegség következtében, amely miatt a kezelés alatt állt. Ugye az énekesnő még májusban sürgősségi műtéten esett el Portugáliában, és ezután lett mesterséges kómába. A műtéte ugyan jó sikerült, ám nem sikerült felébreszteni a kómából, ekkor állt meg szegényt a szíve, és ezt követően hát egészen eddig az intenzív osztályon ápolták. Az egész világ természetesen gyászban van, aki rajongó volt Magyarországon, is rengeteg rajongója van, és egyébként tervek szerint amúgy idén fellépett volna Szegeden a Deja Vu Fesztiválon, Bonita, tehát még aktívan fellépegetett. Egyébként egy kicsit az életéről, ha szabad egy-két szót. Bonita előtt Roger Bell fedezte fel egy Swansea klubban, első kislemeze volt a Lost in France, 1977-ben jelent meg, amikor én születtem, de durva. Ugyanebben az évben kiadott Cantipop balladája, ugye ez volt az It's a Hard Day, a Brit Slager lista negyedik, míg az amerikai Billboard Hot 103. helyig jutott rögtön ebben az évben. A legnagyobb sikere, talán a legnagyobb sikere, én azt gondolom azért az egyik legnagyobb, maradjunk ennyibe, a Total Eclipse of the Heart, ugye a Turn Around. Nagyon-nagyon sok helyen vezette a slágerlistákat Amerikában, Angliában egyaránt. A drámai hangvételbe adta egyébként Jim Steinman írta, aki ugye többek között a Meatloaf slágereinek szerzője is, az kedves kis emberkes nincs már velünk. A szerzemény előtti cím egyébként a Vampires in Love volt, mivel kezdetben a Nosferatu musical változatához készült a musika. A Total Eclipse of the Heart Grammy jelölést hozott számára, majd további két jelölést kapott a Faster Than the Speed of the Night című albumért és a Hírség Come című dalért. Jim Steinman írt egyébként Bonnie Tyler második óriási nagy slágerét, mindjárt hallhatjátok, ez a Holding of the Hero, amely eredetileg a Footloose film zenéjeként készült, és Shrek 2-ben is hallhattátok. Na, az énekesnő 2013-ban az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, és NBA kitüntetést is kapott, ugye ezért. De rengeteg példaképpen feldolgozták, most gondolkodok a Total Eclipse of the Heart-ot, talán ha még emlékeztek, rengeteget játszom mostanában a David Guetta-tal és a Hypation-nel a kis klub megoldását is, és a 43 évvel ezelőtti sláger eredetiben a Total Eclipse of the Heart-et átlépte az 1 milliárd lejátszást a Spotify-on. Egyébként Bonnie Tyler 1973-ban ment férjez Robert Sullivan ingatlan fejlesztőz, a férje ugye nem a szórakoztatóiparban dolgozott, távol is maradt a nyilvánosságtól, bár néha az énekesnőt hivatalos események a koncertekre elkísérte, gyerekek viszont nem született, hát nyugodjon békébe, nagyon nagy ikon távozott közöttünk, és az külön szomorú, hogy aktív éveit kellett egyet abba hagynia, viszont az ányire híró megmaradt, számomra Bonnie Tyler is korának egyik hőse volt zenében.

szélsok felé élénk erős lesz, délután 26 fok között alakul az a bizonyos csúcsfő mérséklet. Na, távolabbi kilátások szerint azért kellemes meleg, szeles nyári napok érkeznek majd. Például pénteken több kellemes meleg, szeles nyári napok érkeznek.

Térben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Erősítjük immunrendszerünket, fogyasztunk sok friss gyümölcsöt, közlekedés, meteorológia. Csütörtökön az északnyugati szél sok felé élénk, időnként erős lesz, emiatt jelentősen csökkenhet a járművek menetstabilitása. Ne hagyjunk továbbra se gyermeket, idősembert házjáratot tűzönapon álló lezárt parkoló járműben, még rövid időre se. Balesetmentes közlekedés kínálunk, pollen jelentés, gombák magas koncentráció vannak, de kenderféle szelídgesztenye ház, csalánféle ülöm és pázsitfű fél is van a levegőbe, tessék ellenük védekezni. A bal csinál sem az, az idő az északnyugati szél ugyan megerősödött, 28 fokot mérnek,

múlva hallgattak minket, Gábor Bálintónak is kellemes szétapot kívánok. Az éneken végre péntek még, hogyha iciri-piciri, és igen, demó péntek, nem? De szétapot mindenkinek is nagy odalés. A vízalakóknak mindenkinek jó napot kívánok, kellemes kis csütörtök, nagy csütörtök, kis péntek, nagy péntek. El kell ezt osztani valamelyre.

fejlesalom felé, csoma Gyorna, Győr csomópont után kettő kamion koszton egy korábbi baleset tolódásában a 132-es kilométernél. Na, aki teheti, a csoma Győr csomópont az egyes úton keresztül tudja kikerülni a balesetet, ugyanis a sérült kamionok a külső sávot foglalják el. Na, Bicske térségében az átteres sávban két személyautót kötött össze a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávra terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egyes sáv járató, szintén tollódnak a

kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz előrejutás. Aki személykocsival van és Pestre megy, annak érdemes az átkelet belső sávot használni. Baleset történt az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Inárcsi és Újharcsány között a 41-es kilométernél. Sávzárásra számoljatok, a dugó már 5-6 kilométeres, úristen. Távolabb Kecskemét térségében a 72-74-es kilométer között szallakkorlát építés zajlik, ott is lezárták a leállósávot, ott is dugó van, meghaladta már a dugó a 3 kilométert, ez Szűz Máriám. Ezekkel is kell, hogy számoljatok. Az M5-es autópályán Budapest felé Székesfehérvár térségében két tehergépkocsi kocsant össze egymással, a 5-7-es kilométeren a legbelső sávot lezárták. A 26-os főúton Bán-Rébet térségében egy kidőlt fa nehezít az előrejutást a 42-es kilométernél félpályás lezárást okozva. A 5-2-es főúton fülösszállás és sor között összakaszon dolgoznak az útépítők, napközben a félpályás lezárások az erős forgalom miatt mindkét irányba tolódásra kell, hogy készüljetek. Na ezek az információk, ma is vigyázzatok magatokra, Boriszkára, szép napra, a közlekedés minden résztvevőjére, ugyanis hazavárnak mindenkit, te

Chicos, from Ogia, Angliából, European Bargoid megosztása szerint Prince George Dalston Donzonból érdemes ellátogatni egy kellemes kis helyre, majd mindjárt mondok nektek erről.

Róla Black Dogról beszélünk, Winchester volt, és Stomptem Tomma található Google, mert Stomptem és Tomma sorolja ugyan, de már majdnem Winchesterbe járunk egyébként. Éppen Váltacsész előtt áll ez a gyönyörű kis, hát Green King Pabire kis Otto úr. Belépéskor a pultos, hogy úgy nézett rám, mint egy másik bolygóra érkeztem volna, de nagyon kedves volt. A 10 csapon lévő sört végignézve, a hát szexit, tehát igazából mondjuk úgy 60 év termése, igen, csak vonzza a tekintetet. Ismét egy rossz választás mondjuk, a vizet láger annyira nem volt finom, de a többi nagyon finom mondjuk. A hely nagyon szépen rendben van tartva, kívül belül asztalok megterítve, hátsó sörkedben fű lenyírva, mindenütt virág, csendezzene, nincs tévé, idegesítő játékgép, és a konyha is működött, úgyhogy elvitelre is adtak kaját. Nagyon jól néz ki a hely, egyébként a Vegdog, ugye a fekete kutyát jelöl, egy kicsit a kutyaházra első pillantásra homlokat, engem arra emlékeztetett, de belülről nagyon otthonos, tényleg nagyon szeretető, és nagyon tiszta kocsmáról van szó. Az úriember, aki ezt a széket is szerezte, jó ízűen iszta azért azt a sót, ami már ízlet neki, úgyhogy neki is kellemes egészséget, és persze mindenkinek, aki arra jár, látogassa meg a Black Dog Winchester Rosszom Templeton az Egyesült Királyságban, ne felejtsétek el, hogy azt kapok ma is fedelősséggel.

sokan az élen, bizony a vírus a szűzbe belépése arra emlékeztet, hogy a kapcsolataidban most a következetesség többet érhet, mint a látványos ígéretek, bizony, a fáradtak érzed magad, ne erőből menj tovább. Bikák, könnyebben meglátod, hol van szükséged több nyugdíjra, több testi lelki táplálásra, vagy egyszerűen arra, hogy ne bonyolíts túl a kérdés, segítet nem is kell, egy finom vacsora, egy őszinte beszélgetés jót fog tenni, ikrek. Na, a vírus a szűzben arra kér, hogy nézd meg, milyen szokások teszik könnyebbé, vagy nehezebbé a kapcsolataidat. Hát lehet, hogy egy félreértés nem a drámából fakad egyébként. Rákok, nem kell mindent megmagyaráznod, elég, ha megfigyeled, ki mellett érzed békésebbnek magad, és ki mellett feszülsz meg észrevétlenül. Egy kedves üzi most sokkal többet érhet, mint gondolnád. Kéz a gondolnád? Oroszlán, drága Leo. Hát a Vénusz a szűzben arra ösztönöz, hogy átgondold, mire költöd az energiáidat és a figyelmedet, akár a pénzedet is egyből. Egy kapcsolatban ma sokat jelenthet, ha nem csak beszélsz a törődésről. Szűz, vonzóbbnak, tisztábbnak, tudatosabbnak érezheted magad, miközben arra is ráláthatsz, hol szeretnél egészségesebb mintákat kialakítani. A mai nap egyik legszebb ajándéka itt van az lehet, hogy végre nem csak fejbe teszed meg mérlegek. A Vénusz szűzbe lépése arra emlékeztet, hogy a lelki egyensúly nem mindig társasági programból születik, néha abból, ha csak egy kicsit visszavonulsz, egy régi érzés, egy ki nem mondott vágy, gyengéden gyógyulni kezdhet. Skorpió? Na, a Vénusz a szűzben megtanít észrevenni csendes lojalitást, a megbízható barátokat, és azokat az apró jeleket is jelenti, amelyek valódi kötődést mutatnak. Egy közös terv, hasznos tanács, egyszerű beszélgetés jót fog tenni neked is. Nyilasok! A Vénusz szűzbe lépése arra figyelmeztet, hogy a siker nem csak nagy lendületből, hanem felépített napi rutinokból is születik. Nem kell mindent egyedül megoldani ahhoz, hogy erősnek tűnj. Bak, mint a valiszka! A csütörtök számodra különösen kedvező lett, mert a föld és letisztult energiák támogatják a hosszabb távú gondolkodást. A Vénusz a szűzben arra hív, hogy ne csak teljesíts, hanem keresd azt is, ami szellemileg és érzelmileg táplál, egy beszélgetés, tanulási lehetőség, vagy utazásra kapcsolatos ötlet, reményt adhat. A gyógyulás már nem hangos, inkább egyszerű és nagyon valóságos. Vízöntő. A Vénusz szűzbe lépése segíthet abban, hogy őszintén belásd, mire van szükséged, bizalom, intimitás és lelki biztonság terén, lehet, hogy egy kapcsolatban nem újabb nagy beszélgetésre van szükség, hanem egy olyan apró változtatásra, amely mindkettőtök életét könnyebb és nyugodtabbá teszi. Végül, de nem utolsó sorban, ugye mondani szokás a halak horoszkópja, viszont a Vénusz szűzbe lépése megmutathatja, ki az, aki valóban figyelmes rád, és ki az, aki csak akkor van jelen, amikor ugye neki kényelmes van ilyen. Engedd magadnak, hogy békén egy nyugalomra és kölcsönös törődésre vágy. Na, csak a jó fognak teljesülni, szóval nem kell foglalkozni, hanem persze ajánlatos maradni velem, hallgatni a jó kis muzsikákat, meg közel lesznek itt még hasznos információk, és tartsatok velem továbbra is!

kérdez szépen, most kivétel vagyok ebben, mert én ugye szeretem a jó sörital, nekem a szúnyogok nem szoktak bántani. Állítólagosan a sör az embereket sokkal vonzóbbá teszi a szúnyogok számára. A holland kutatók kísérleteket végeztek a Lovelen zenei fesztiválon, mégpedig azért, hogy kiderítsék, miért vonzódnak egyes emberek jobban a szúnyogokhoz, mint mások, egyébként fordítva. Mi szokták mondani? De mindegy is, először az önkéntesek kérdéseket válaszoltak meg a szokásaikkal, higiéniukkal, étrendjükkel kapcsolatban, majd a kezüket rovarokkal teli kamrába helyezték. Na most ugye az a nagy kérdés, hogy mennyire mondtak igazat, ugye itt már egyébként is eléggé bizonytalan a dolog. No, az eredmények azt mutatták egyébként, hogy a sörfogyasztók 35%-kal gyakrabban vonzották a szúnyogokat, mint a sör nem fogyasztók. Ugyanakkor a nemrégiben lezuhanyzott és napfejjel megkent emberek kezei a szúnyogok csípésének valószínűségét csökkentette. Bizony a szokások megváltoztatják a tesztagot és befolyásolják a bőr vonzerejét a rovarok számára. Egyszerű intézkedések a rendszeres zuhanyozás, a fényvédő használata és az alkohol kerülése persze jelentősen csökkentik a csípések kockázatát. Ugye most nem volt a kérdés, mi van akkor, hogyha én nem vagyok büdös fürdök és csöltözök. Szegény szúnyogokat csak összezavarom. Ennyiket csak a nők sírnak. Mármint, hogy csípnek. És a hölgyek pedig ugye ezt nem szeretik, a női szúnyog csíp a férfi, nem igen? Na, de ezt mondom, azt írt fordítsz, hogy botlekben pelzenád rothassáld!

Pablo Escobar. Megérjünk a Norbert úr is, hadd köszöntsem. Jó, hogy elcsíptetek, hát köszönöm szépen, hogy velünk Érsek Halmát is üdvözlöm. Egészen pontosan még fél alatt mindenképpen itt lettek. És ha még ilyen nagy neveket emlegezünk, akkor is ilyen

arra kell mondani, hogy bizonyos a kutyák vannak dolgok, amiket nem annyira szeretnek, és ki is mutatják, hogy mégis sokszor a gazdik, hát nem eszik ezt észre, talán nem fognak hoznak fel eléggé. Beszéljünk ezekről a dolgokról, hogy egy ember számára az természetes, ha a szeretetét és odaadását fizikai kontaktuson keresztül szeretné kinyilvánítani. Azonban bárki, aki ismer az ebek kommunikációs jeleit, könnyen megállapíthatja, hogy például a közösségi médiában közzétett ölelgetős fotókon és videókon a kutyák nagy része nem élvezi ám az ilyen jellegű közeledést, de nem is van meglepő, hiszen az ölelés egy nehezen értető és értelmezhető viselkedés a kutyák számára. Egyébként van, aki igen, de van olyan kutya, aki tényleg látszik rajta, hogy nem ár. Na, egyébként a kutyák elsősorban a szaglás révén tájékozódnak, és csak másodszorban használnak más érzékszerveket ellentétben ugye az emberekkel, akik ugye mi leginkább látás alapján érzékelünk. Mindig hagy elég időt a kutyának, hogy nyugodtan felfedezhesse a környezetét, bizony. Ha rosszul viselkedik az ebb, lehet, hogy csak nem tanítottam meg neki, hogy mi az elfogadott viselkedés. A napi rutin szintén nagyon fontos, ugyanis kedvenceknek is van ám belső órájuk, amelyhez igazodva könnyebben találják meg a helyüket. A mindennapok forgatagában nehéz és bizony megszoktató dolog, de néhány nap

tudjuk, hogy a gazdiknak is kell menni dolgozni, és vannak programok, bizony a külön töltött időt emekül lehetem kompenzálni azzal, hogy amikor otthon vagy, sokkal többet foglalkozol vele, és tartalmas programokkal, játékokkal töltitek az időt. Általában imádnak mindenféle szagot, mert az erős illatok és vegyszerek zavarhatják őket, vagy akár irritációt is okoznak, a saját termékeitet és a kutyától távol használjad. Hát igen, mondjuk, lehetőleg ne toljál magadra 600 liter parfümöt, azt az emberek sem szeretik annyira, csak úgy mondanám.

Lukrécet ünnepeljük. Természetesen nem csak a flagban a cica Lukrécia, a sok Lukrécia érzik, mindeniknek boldog lélapot kívánok, a nevük egyébként latin eredetű, jelentése megnyerő éppen. Vonzó is egyben. Vannak érdekes furcsa névnapok is. Másodlagos Berenike Réta, Verbena Veron, Hajna, Primus Detta névnap is van, sőt, Faustina Gottfried is ünnepelett, Koppány, Marina Zelmirával együtt, valamint Luisa névnap is van ma. Boldog névnapot nekik is. A szülőnap is csak hagyom ki, ma nagyon boldog szülőnapot, és holnap majd a fantasztikus nevű Amáriát ünneplik a nevük napját, nekik egy boldog névnapot előre is. És ha már itt lehullottunk, akkor nyári zápor is újjon, Rózsa Magdiek a folytatásban.

gyorsan egy-két dátumot hasonlítok a múltból. Falándor 73. napját ünnepli. Jó, az első óceáni vitorlázó, aki egyedül körbe vitorlázta a földet. 669 éve letették a prágai Károly hír alapkövét e napon. 474 éve Drégeivel bevételéni elesett Szondi György várkapitány, aki díszes pompával temetett el egyébként Ali Pacsa megadta tiszteletet. 195 éve e napon jelent meg Rossz Széchenyi Isten világ című műve. 134 éve született Sémélpalvi Sándor színész. 101 éve született Keres Emil, Kossuth és kétszeres díjas, részes Jászai Mari díjas érdemes művészünk. 101 éve született Péter Ludwig német csokigyáros, 99 éve született Ipper Pál újságíró, 95 éve született Krencsei Marian színésznő, fantasztikus színésznő volt, és 93 éve született Rága Csala Zsuzsa komika, aki már sajnos szintén nincs közöttünk, de persze rá is emlékszünk ma. Na, zárod előtt még egy kitkodi pulzsopop, de happiness hadd menjen!

szurátul még Lyman barátomat is hallhatjátok, érkezik majd a műsorban túl, remélem vele is tartotok majd. Én pedig ezt zárólam, hogy igaz is vidámságot csempésztem be, amolyan kuriózom kívül, hát is, hogy az a PS című dal a Palmia megmutatja a derekát, hogyan kell beárni. Én pedig ezzel meg is köszönöm a figyelmet.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. It is 90s, 2000s music radio.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: Hello Spacebird, this is your operator.
2: Roger, 1201 alarm.
1: Get ready for mission return to paradise.
2: 1201.
1: Okay Spacebird, wait for clearance.
2: Time alarm.
3: We have ignition sequence start.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Manager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig. Leginkább

ilyenben csak csapatás és tömegveretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez volt a vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Web Radio Station.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true.

0: Gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ Rádió.
3: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Saying, Ice MC come back and me dip on a mission.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szuper!